Ragash dat Atlantif, if magav, tif magav, fele tereten if, korbitan kol magat solan kol una kozat nek is, damos tazarum mai fator, mozitaratan al, amazikol al chembe magavar, maga maga mavar. Net in a brilliant field. Make it a sarum uchitaram farat so a girigel. Nim kirek fell nim a geker at some tovab